Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan Geszti Péter énekel, az egyik kedvenc dalom ez, mégpedig a Váci Eszterrel közös Vabadaba című lemezről, a Tuvo Fal Americano átdolgozása magyarul Átmegyek Amerikába címmel. Ebben az összeállításunkban még Cserháti Zsuzsa is elénekli Horváth Attila és Lehr István 1997-es szerzeményét Jöjjön már egy zenekar címmel. A kezdésben pedig a Budapest Síd, vagyis Horváth Tamás, Tarca Eszter, Hollós Bence, Seres Dániel, Csallóközi József indul a Summer Rhymes.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, kellemes hajnalt kívánok Önöknek, a mikrofon mögött Bárány Anna. Nem sokára Szolnoki Péter énekel, most szóló anyagából szól a Várok rád című muzsika, de Szolnoki Péter a Bombonnal az Arénába várja a rajongóit, mégpedig május 16-án. A kezdésben a Hajdú Klára Quartet dalát indítom, I don't want to lose my faith in you. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. 1981-ben jelent meg Katona Klári legnagyobb sikerű Titkaim című lemeze. Erre az albumra a zenét Presser Gábor írta, egyetlen kivétel mégis létezik, a gömbölyű dal, ezt ugyanis Somló Tamás jegyzi. A szövege kivétel nélkül Stevanovi Dusánt dicsérik, tehát Katona Klári nem sokára. Ebben az összeállításunkban a kezdés Kozma Orsié 2007-es dalát indítom, ez a két lehetőség. Jó szórakozást!

kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol nem sokára Sunshine Jazz is vár ránk, hiszen Bársony Bálint és Juhász Attila játszanak, Step című daluk érkezik. Nem sokára forog egy felvétel 2001-ből, az Intersection 5 előadásában szól majd a Lucky to be Me, a kezdésben pedig Szörényi Levente, aki most a Kolman Gábor vezette Budapest Jazz Orkesztrával szerepel, még fáj minden csók. Hallgassuk most őket, jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakulóülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a Jazzy dalverseny közönségdíjas Patai Swing Project szerepel, azzal a Farkas Zsoltival, aki már a tengeren túlon is hatalmas sikereket ért el. Itt a Nightban az Elrohannék című daluk vár ránk, a kezdésben pedig az egykori megasztár versenyző Bartók Eszter és a Repülnek a gondok. Jó szórakozást!